0: En ze krijgen nog bónuszmateriál.
1: Márciusban
2: minden hétvége.
1: Fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok.

0: figyelmetesebb pillanatai.
1: Mert ez a hétvége
2: fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Kivásárol jobban.
2: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
3: Coop, önhöz a legközelebb.
2: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.